Gila, Gila yetu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota. Ditale nupe, balu mukendu.